Az Budapest céget autópályán vezessenek óvatosan, mert a 63. kilométeren összeütközött egy autóhölgy szarvasal. És ezen a helyen az út csak egy sávon járható. A maximális megengedett sebesség csak...